0: ne blázni. Čaba ne blázni. Čaba ne blázni.
1: Mě zabe.
0: Čaba ne blázni.
1: Mě zabe.
0: Čaba ne blázni.
1: Mě zabe.